2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Let's do this.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz?

You know what? I don't know either.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Szuper DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem! Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
4: Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen!
1: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Radio.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Ladies, 2000s, Music Radio.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: It's been 3 years and the sound of Explode still rings in our ears. Let us explode once again.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: ilyenben csak csapatás és tömegveretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Best music.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk.

csak neked zenélünk. Furthermore, no

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. All right, your club has, here we go.

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.

Hát hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor jövök a 90-es évekkel. A 90-es évekből például ma olyan zenéket hoztam, hogy hát nagyon-nagyon elektronikusak leszünk, és hogyha már ugye ezt mondtam, akkor ti tudjátok, hogy Dream Dance és Eurodisco a főszerepben, és azért egy kicsit csalni is fogok, mert hát... lesznek új zenék is, de mindegyike olyan zene, ami a 90-es években megjelent, ugye, és napjainkban meg feldolgozták, és hát úgy válogattam azért, hogy a legjobb feldolgozásokat hozzam. Hát ehhez kívánok én tényleg nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, pihenést is, ugye, mert a zene az pihentet, engem legalábbis igen. A jó minőségű zene ugye az tud pihentetni. Üdvözlök mindenkit, és hát aki még nem tette meg, azt tegye meg, hogy csatlakozik hozzánk Viberen. Már is mondom nektek, hogy mi a Viber számunk 3670-es 4595 99 és 5-ös a vége. Már csak azért is mondom, hogy gyertek, csatlakozatok hozzánk, mert ha esetleg lenne zenei kérésetek, akkor itt megtehetitek. Persze bárhol, ahol írtok nekem, én sasolok, figyelek, vannak ugye, akik Messengeren írnak, ott is ott vagyok, figyelek, de a Viber a legeslegelső, amit én észreveszek, és ha megírjátok nekem, már biztos, hogy tapasztaltátok, hogy azonnal le tudom játszani a kért muzsikákat. Hát gyerekek, most megint egy olyan zene megy, amit én szeretnék meghallgatni és megmutatni nektek is. Egy kicsit befogom a számot, és hallgassuk meg ezt a nagyszerű muzsikát, azt mondom nektek.

az őrület, amit a 90-es évek hozott nekünk, már így zenében nagyon nagyot hozott nekünk, ugye? És hát majd jönnek a bizonyítékok. Nos, hát engedjétek meg, hogy üdvözöljem Encsikét a Viberen, aki azt írja, hogy szia, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek! Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép estét kívánunk mindenkinek, puszcsika Encsike, hát Encsike, én is neked ugyanilyen jókat, szépeket kívánok, és köszönöm szépen. Aztán Gyula barátom, aki már nem is tudom hány évet követ engem, Gyula, írd már meg nekem, légy szíves, hogy hány éve hallgatod a műsoraimat. Nos, hát ő is itt van, aki jó adást kíván nekem, és azt mondja, hogy a buli van. Hát szia Gyula, tudod, hogy nálunk itt a Super DJ Rádion mindig buli van. Aztán István, Isa István is azt írja, a csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből újra. Egy szuper bekezdés, már vártunk, és ugye néztük a másodperceket, hát nagyon örülök István, hogy itt vagytok velem, és hát tudom, hogy ti azért, vagyis te ott vagy zeneileg nagyon-nagyon, és ugye ez nekem egy megtiszteltetés, hogy ti is hallgatjátok a műsoraimat. Nos, hát gyerekek, én annyi zenét készítettem, válogattam, hogy az a zene, amiben én belebeszélek, és így elmegy, azt már nem is tekerem vissza, hanem játszom a következőt, hát ezzel egyébként egy nagy muzsika, Omen 3, és ugye Eurotronic, aki feldolgozta, tudjátok mit, megmutatom ezt is, már is tekerem vissza, és inkább sokat fogok majd hallgatni.

Hát igen, igen, úgy van ez, ahogy István barátom írja, hogy ez nagyon cool, gazdag muzsikák zeneileg. Hát igen, ezt most nagyon jól megfogalmaztad, főleg a következő zeném se lesz egy gyenge. Én szerintem te emlékszel a zenére, minek az a címe, hogy Fade to Grey. Ezt a zenét igaz, hogy a 80-as években kaptuk, de most napjainkban feldolgozták, és hát nem tudtam kihagyni, hogy egy ilyen extended feldolgozás, az extended, tudjátok, az a kibővített verzió. Hát semmiféleképpen nem hagyhatom ki, hogy ne mutassam meg, ilyen nincsenek a zenének, szólnia kell, és még majd máskor is, tehát nem csak egyszer, itt többször is kell, hogy szóljon ez a zene a Super DJ Rádión, mert ez amúgy is egy szuper zene, de most így, ahogy mutatom nektek a régiségben, valami újdonság, hát hatalmas lesz.

gyerekek, menet közben Fater is ugye megjelent, és azt írja, hogy a Baker úgy belemerültem itt a zenélésbe, majdnem lecsúsztam a műsorodról, Zsolti. Szép estét kívánok minden szuper hallgatónak, természetesen neked is. Sok hallgatót, Soproni Gariból üdvözlet, hát Fater, én is üdvözöllek téged, és hát nagyon örülök, hogy te is csatlakoztál hozzánk. Egyébként tudod, ilyenkor kedden a 90-es éveké a főszerep. Egyébként hagyd mondjam nektek, hogy egy nagyon-nagyon komoly Michael Tank remixet fogok játszani a következőkben, és a zene, hogy is mondjam, gyártója a Maxima. A Maxima.

gyerekek, ez őrület. István barátom azt mondja, hogy nagyon-nagyon gyorsan repül az idő. Igen, tényleg majdnem egy óra hossza már el is ment, és szinte semmit nem mutattam, pedig hadd mondjam el nektek, hogy hoztam egy 20 perces Ultimate 90-es Eurodance egyveleget, ami akkora, hogy hatalmas, tehát nagyon nagyot fog szólni, de hoztam én olyan zenét is, ami egyébként eredeti, nagyon-nagyon eredeti, és nem mondom, hogy melyik együttes, meglepi, de már a következő az lesz. Nagyon-nagyon kellemes, és hát, hogy is mondjam, értékes.

Hát, hölgyek és urak, szerintem a 90-es években erre a zenére nem volt olyan ember, aki nem mozdult volna meg, vagy ezért, mert jó kis ütemes muzsika, vagy pedig azért, mert annyira kellemes, nagyon nagy volt, és hát a következő zeném sem lesz ám gyengébb. Mondom a címet, ti már tudjátok, Self Control Radio Edit verzióban. Na de hozzáteszem, hogy ez nem az a Self Control lesz, amit megszoktunk, ugye, hanem ez olyan lesz, hogy le a kalappal.

gyerekek, hát ugye ezek a zenék nem kérnek el már nagyon sok dumát, sőt mi többe kár belejük beszélni, ugye? Nos, hamarosan mutatok nektek egy új zenét a Tetratonic együttestől, Body Crush, de előtte még egy meglepő muzsika jön, és hát egy Viber üzenet is van. Szia Zsolti, minden Super DJ rádiót hallgatónak, jó szórakozást, fülelést, üdvözlettel, Házi. Hát nagyon szépen köszönjük, és tényleg nagyon-nagyon jó fülelést, szórakozást kívánok én is nektek, és azt mondom, hogy maradjatok még, mert bocsánat, maradjatok még, mert megéri, hiszen hatalmas muzsikák még mindig előttünk vannak.

Hát gyerekek, én már úgy döntöttem, hogy hamarosan el fogom medítani ezt a 20 perces egyveleget, ami Ultimate 90-es Eurodance egyveleg lesz. Na de még előtte egy ilyen muzsikát fogok mutatni nektek, hogy Celebration Generation, valószínű, hogy ebből már tudjátok, mi fog szólni.

Gyerekek, ez volt a Celebration Generation, és a következőkben, hát eddig is nagyot hallottunk, de az igazi nagyot most fogjuk hallgatni, 20 perc Megamix, Eurodance, ugye, és ez egy ultimate, úgyhogy tessék csak nagyon sasolni.

hogy itt vagy, Messengeren írja, hogy itt vagyok, csak hát én nem ülök itt, hanem felálltam és táncolok. Hát, kedves Zoltán, figyelj, még táncolhatsz szerintem, már nem sokat, de még mindig táncolhatsz majd.

0: Gyerekek, még az adás elején ígértem nektek új zenéket, ugye már ezért egy, kettőt, hármat, azért már le is játszottam, na de, hogy őszinte legyek, a kedvencem napjaink muzsikájából most következik, hogy ki Laura Van Damme, On Last Time a zene címe, és én direkt, tudjátok, én mindig az extended változatot játszom, mert azok kibővítettek, és azok szólnak igazán hatalmasat. Vater azt mondja, hogy na akkor gyerünk, én mondom döngetés, az hát Vater, most figyelj, most igazán meg tudod döngetni majd hangfalaidat.
1: Hey there.

Gyerekek, sajnos a műsor idő megint nagyon-nagyon gyorsan eltelt, már is 21 óra 54 perc van, viszont nincs kizárva, mondok nektek egy újdonságot, tehát nincs kizárva, hogy jövő hét kedden nem 20 órától jövök hozzátok, hanem 19 órától. Ez még nem biztos, de így tervezem, majd nézzétek a plakátokat, ugye? És a gyerekek, azt se felejtjétek, hogy minden kedden jövök hozzátok, és hát ugye vasárnap a 80-as éveké, vasárnap 18 órától 20 óráig, és hát kedden 20 órától 22-ig, na de ne felejtjétek, hogy lehet, hogy már 19-től itt leszek veletek. Nos, még egy elköszönő zeném még jön, ami szintén hatalmasat fog szólni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást. Ez egyébként úgy volt, hogy Eurodisco, ugye? És hát a Dream Dance, ez a két zenei stílus kapta a főszerepet, hatalmasat szóltunk, én nagyon élveztem végig-végig, hát természetes, hogy én élveztem, mert ugye én válogattam az összeállítást, de nagyon remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Nos, és én már be is fogom a számat, a zenét vissza az elejére, és akkor még ezt az egy zenét nagyon-nagyon meg kell döngetni. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ.

0: Money.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
0: Ez.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lehet?

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szuper.

80-as évektől napjainkig. Szuper DJ Rádió.hu. Neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.